gyártók csak fényképet készítenek és nem okoznak kárt, ugyanakkor sokan már azzal törvényt sértenek, hogy engedély nélkül lépnek be lezárt területekre. Az Urbex Hungary elhagyatott helyek nyomában nevű Facebook oldalon korábban egy levelet is megosztottak, amelyet a tatabányai erőmű kapcsán kaptak. A levél feltehetően a biztonsági szolgálattól arra figyelmeztetett, hogy a területen kamerák működnek, az épületek életveszélyes állapotban vannak, és ha illetéktelen behatolót fognak el, rendőrségi eljárás követi.

0: Ösztönsi oktatás indulhat Békés Csabán a Csaba Park körtesori dombján kialakított 4 évszakos műanyagborítású pályán. Erről számolt be Dinya Gábor önkormányzati képviselő. Úgy fogalmazott, azok a gyerekek, akik élnek ezzel a lehetőséggel, felkészülten indulhatnak majd a néhány órányira található sípályákra. A képviselő a közösségi oldalon a tó melletti szabadtéri színpadról is beszélt. Elmondása szerint a Csaba Park vezetése várja azokat a fellépőket és csoportokat, akik élettel töltenék meg a helyszínt, legyen szó jogáról, tánciskoláról, kulturális vagy sportprogramokról. A tóban ugyan vannak halak, de horgászni egyelőre tilos. Többen szeretnék, ha ez a szabály a jövőben változna, és elképzelhető, hogy később engedélyezik majd a horgászatot a Csaba Park tavánál. A Modern Városok program részeként közel 800 millió forintból épül az Építők útjának második üteme Békéscsabán. A beruházás során csaknem 1 kilométer hosszú útszakasz készül el a Csányi utcai torkolattól egészen a Lencsési útig. A kivitelező márciusban vette át a munkaterületet. A munkálatok a bozótos, a nád és a gyökérzet eltávolításával indult, mivel rendkívül mocsaras területről van szó, ami jelentősen megnehezítette a szakemberek feladatát. A humuszréteg eltávolítása után laborvizsgálat következtek, hogy megfelelő alapot biztosítsanak a 960 méter hosszú, 11,5 méter széles útnak. Bálint József alpolgármester elmondta, a vizsgálatok alapján meszes, cementes rétegre van szükség. A bizottság a napokban jóvá hagyta, hogy a tartalékkeret terhére elkészülhessen egy 50 centi vastag stabilizációs réteg. A munkálatok csak ennek elkészülte után folytatódhatnak, ezt követően kezdődhetnek a látványosabb építési folyamatok. Az új útszakaszon közvilágítás és kerékpársáv is épül. A városvezetés a forgalomkorlátozások miatt a lakosság türelmét kéri. Az alpolgármester hozzátette, hogy a Lencsési útra csatlakozó csomópont a kivitelező ígérete szerint augusztus végére elkészülhet. A Lencsési úton már ideiglenes buszmegállókat alakítottak ki, és arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint a körtesor felől kerüljék a szakaszt. A tervek szerint a beruházás november elejéig tart. Békéscsabán már hagyománnyá vált, hogy a nyár elején a Békés megyei könyvtár környékén gyűlnek össze mindazok, akik megvárnának megunt, de jó állapotú könyveiktől, új olvasnivalót keresnek, vagy éppen jó ügyet szeretnének támogatni. A csabai könyvbörze idén 9. alkalommal várja az érdeklődőket június 13-án szombaton. A programról Garai Éva szervező beszélt a 7.tv aktuális című műsorában, és elmondta, hogy a könyvbörze ötlete még a koronavírus járvány idején született meg, amikor Lipták Lindával együtt rengeteget olvastak, és sok, már többször elolvasott, de jó állapotú kötet halmozódott fel náluk. Felmerült a kérdés, hogy mihez kezdjenek azokkal a könyvekkel, ekkor fogalmazódott meg a bőrze gondolata. A szervezők ezt követően felkeresték a megyei könyvtár akkori igazgatóját, Rakoncás Szilviát, aki örömmel adott otthont a rendezvénynek. Garai Éva szerint a könyvbőrze jó példája annak, hogyan tud egy civil kezdeményezés intézményi háttérrel megvalósulni. A szervezési feladatokat, kommunikációt, marketinget, sokkal való kapcsolattartást egy kisebb csapat végzi önkéntes munkában szívszerelem projektként. Külön öröm számára, hogy a program az ünnepi könyvhét hivatalos eseményei közé is bekerült. A könyvbörze kezdettől fogva jótékonysági célt is szolgál. Idén Sipos Robinak gyűjtenek, aki barcelonai műtétre készül. A szükséges 3 millió forintból már csak néhány százezer hiányzik. A szervezők ezúttal is arra kérik az árusokat, hogy helyezzenek ki jó minőségű adománykönyveket, amelyek árát a vásárlók maguk határozhatják meg felajánlás formájában. Az így befolyt összeg teljes egészében a karitatív célra megy. Emellett a csabai közösségi alapítvány süteményvásárt is szervez, amely szintén helyi ügyeket támogat. A bőrzére június 13-án délután 2 órától várják az érdeklődőket a Békés megyei könyvtár élővíz csatorna felüli oldalán 50 árussal. A gyerekekről sem feledkeznek meg. Rus Barbara, a Báb Gyalogló Művészeti Egyesület elnöke tűnemezelő foglalkozással készül, így amíg a szülők könyveket válogat, a kisebbek is alkothatnak. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Idén is indulnak a nyári napközis táborok Békés Csabán. Új háziorvos kezdte meg a munkát a 9-es kerületben. Életveszélyes baleset történt egy elzárt gyárterületen. Összefogás csörget a klímaváltozás és a vízhiány a vadgazdálkodásban. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba önkormányzata idén is megszervezi a nyári napközis táborokat, és az előző évek gyakorlatához hasonlóan összegyűjtötte azokat az információkat, amelyek segítik a szülőket a különböző táborok és szabadidős programok közötti választásban. A táborokba a városban élő 6-12 éves gyerekeket várják június 29 és július 31 között 5 héten át. A helyszínek változatlanok, a Lencsési Általános Iskola, valamint az Erzsébethelyi Általános Iskola Madács utcai telephelye ad otthont a programoknak. A lebonyolítást a Békés Csabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ végzi. A tábor első napjától kezdve biztosítják a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szünidei étkeztetését, valamint a szociális gyermekétkeztetést várhatóan június 29 és augusztus 27-e között. A résztvevőknek az étkezés térítési díját, valamint az eseti fizetős programok, például mozi, dottó vagy egyéb belépők költségét kell megfizetniük. Az étkeztetés díj megegyeznek az iskolaidőben érvényes összegekkel. A normál étkezés 1300, a speciális vagy diétás pedig 2371 forint gyermekenként naponta. A programokat a tábor helyszínek szervezik a városi intézmények, valamint civil és sportszervezetek közreműködésével. Az önkormányzat emellett összeállította a városban elérhető további nyári táborok listáját is, ahol a gyerekek élményekben gazdag napokat tölthetnek. A gyűjtés folyamatosan frissül és nem teljes körű. A kiadvány online is elérhető. A 9-es számú választókerületben új háziorvos állt szolgálatba. A nyugdíjba vonult dr. Róka Miklós június 1-től dr. Krisztóf Ágnes váltotta a Mokti utcai rendelőben. A helyszínen Bálint József alpolgármester is felkereste az új orvost, akivel az alapellátás minőségének fontosságáról beszélgetett. A tájékoztatás szerint dr. Róka Miklós több évtizeden át magas szakmai színvonalon és nagy emberséggel látta el feladatait, majd nyugdíjba vonult. A várossal kötött szerződés alapján mostantól dr. Krisztóf Ágnes végzi a körzet háziorvos teendőit. Az alpolgármester a közösségi oldalán azt írta, hogy egy felkészült és elkötelezett szakember kezdte meg a munkát, aki több mint 10 évet dolgozott a központi kórház neurológiai és infektológiai osztályán. A találkozó során az új háziorvos elmondta, hogy már szegedi egyetemi évei alatt tudta, hogy egyszer saját közösségért szerette dolgozni, ezért számára természetes volt, hogy visszatér Békés Csabára. A beszélgetésben egyetértettek abban, hogy a háziorvosi ellátás a gyógyítás első és egyik legfontosabb állomása, és az alapellátás minősége meghatározza az egész egészségügyi rendszer működését, fogalmazott Bálint József alpolgármester.

0: Egy 17 éves fiatal súlyosan megsérült, miután lezuhant egy épület tetejéről, egy Békéscsabai kerítésen lezárt és üzemen kívüli gyárterületen. A baleset még május 30-án történt az Orosházi úton, ahová három fiatal illetéktelenül jutott be, kijátszva az őrzővédőszolgálat figyelmét. A vállalat tájékoztatása szerint a fiatalok a munkavédelmi előírások ellenére felmásztak az egyik épület tetőszerkezetére, ahonnan egyikük lezuhant. Társai értesítették a mentőket, akik a 17 éves sérültet életveszélyes állapotban szállították kórházba. A cég hangsúlyozta, hogy a gyárterület elzárt magánterület, ahol a belépés szigorúan tilos. A területen olyan létesítmények és berendezések találhatók, amelyek megfelelő szakértelem nélkül súlyos balesetveszélyt jelentenek. A vállalat arra kér mindenkit, hogy saját biztonsága érdekében ne próbáljon behatolni üzemen kívüli ipari területekre, mert még a tulajdonos gondos elővigyázatossága mellett is fokozott veszélynek lehetnek kitéve. A Békéscsabai gyár vezetése együttérzését fejezte ki a megsérült fiatal és családja felé, és bízik a mielőbbi teljes felépülésben. A klímaváltozás és a tartós vízhiány miatt elkerülhetetlenné vált, hogy a vadgazdálkodási szervezetek és a vízügyi szakemberek az agrártermelőkkel együttműködve keressenek megoldásokat. Derült ki az Országos Magyar Vadászkamara Békés Vármegyei Területi Szervezetének hétfői tájékoztatásából. A szervezet titkára szerint a hangsúly egyre inkább a vadászatatásról a vadgazdálkodásra helyeződik át. A beszámoló szerint az idei szaporulatok egyelőre nem mutatkoznak meg, sem ősz, sem mezei nyúl, sem fácán állományban, pedig ezek jelentik a térség fő bevételi forrását. A korábban tapasztalt őzelhullást a klímaváltozás és a vízhiány okozhatta, amelyet az utóbbi időben indult programok, például a Vizet a tájba kezdeményezés kedvezően befolyásoltak. A titkár arról is beszélt, hogy az enyhetelek és a korai felmelegedés miatt lerövidül az agancs felrakás időszaka, így az agancsok súlya is csökken. Bár idén több mint 1500 trófeát bíráltak el a vármegyében, 150 nemzetközi pont feletti bak még nem került a rendszerbe. Új kihívást jelent az is, hogy az üzekedési időszak a klímaváltozás miatt elnyúlt, még korábban július végén vagy augusztus elején zajlott, tavaly már június közepén megkezdődött. A kisebb növényzet miatt a gazdálkodók későbbre halasztják a vágást, ami most kedvez a vadállománynak, javítja az őzgidák és a fácán csibék túlélési esélyeit. A nyulak betegségeivel kapcsolatban elhangzott, hogy bár ősszel erősödött a vírus, a téli lehűlés visszavetette és csak szigetszerű elhullást okozott. A megyei szervezet a Soproni Egyetemmel együttműködve vérmintákat gyűjt egy kutatáshoz, amelytől azt várják, hogy kimutassa a természetes rezisztencia kialakulását. A nyulak esetében jelenleg a vadkár védelem a fő feladat, amelyet nem kilövéssel, hanem megelőző módszerekkel, így kémiai szerekkel és villanypásztorral igyekeznek megoldani. Idén először a megyei szervezetek maguk dolgozhatták ki a vadgazdálkodási pályázati rendszert, a 29 millió forintos keretösszegből 80%-os támogatási intenzitással, elsősorban a krónikus vízhiány kezelésére és itatóberendezések beszerzésére fókuszáltak. Erdőgazdálkodókkal és termelőkkel egyeztetnek arról, hová kerüljenek az itatóvájuk. A vármegyében működő 84 vadászatra jogosult társaság közül 66 nyújtott be pályázatot, és 61 nyert is. A támogatásokból főként napelemes szivattyúkat, itatóvájukat, hordozható itatókat, valamint távcsöveket és kamerarendszereket vásároltak az állomány felméréshez. Az elmúlt napokban több esetben is intézkedniük kellett a békésmegyei rendőröknek. Békéscsabán egy sörözőben június 3-án este két férfi bántalmazott egy vendéget, majd elvették telefonját és bankkártyáját. A sértett, aki ittassága miatt nem tudott védekezni, csak két nappal később tett bejelentést. A rendőrök azonosították a támadókat, egy 33 és 34 éves békéscsabai férfi gyanúsítanak kifosztás elkövetésével. Az Andrássy úton június 5-én délután egy 23 éves férfi belerúgott egy parkoló motorba, amely az oldalán borult, 80 ezer forintos kárt okozva. A rendőrség garázdaság védségével gyanúsítja az elkövetőt. Még Gyoma Endrődön szintén ezen a napon kábítószer gyanúját keltő anyagot találtak egy férfinál. A Bajcsy-Zsilinszky úton igazoltatták, majd előállítása után a gyors tesztje pozitív lett. A 26 éves férfi ellen kábítószer birtoklása miatt indult büntető eljárás. A Szeghalmi Kossuth téren június 7-én hajnalban igazoltattak egy autóvezetőt, akinél az alkoholszonta ittasságot jelzett. Kiderült, hogy a bíróság korábban eltiltotta a járművezetéstől. A nőt előállították és ittas vezetés, valamint az eltiltás hatálya alatti vezetés miatt büntető eljárást indult ellene.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggel is tart. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorban a vendégünk Gátszegi Szilvia lesz, akivel a környezettudatos életről, szemléletről és az újrahasznosításról beszélgetünk, kitérve arra, hogyan a Szilvia második életet a használt farmernadrágoknak. Azt is megosztja velünk, milyen módon népszerűsítette a fiatalok körében a zöld szemléletet. Nem sokára kezdünk, tartsanak velünk!

0: Sportrádió. És még több.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, stúdiónk vendége Gátszegi Szilvia. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és üdvözöllek a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Szilviáról azt kell tudni, hogy pár évvel ezelőtt elkezdett egy teljesen környezettudatos életet élni, és elkezdett farmer nadrágokból, farmer anyagból teljesen új használati tárgyakat, alkotásokat készíteni, és ugye ennek apropóján hívtam őt most meg a stúdióban. Mielőtt még azonban ebbe belevágnánk, egy picit mutasd be magad, kérlek.
2: Varással kapcsolatos a tevékenység, amit csinálok. Elég kacifántos módon kezdődött, mert nem ez a szakmám. A hobbimból nőtte ki magát a mostani állapotra. Gyerekkoromban azt láttam, hogy mivel anyukám női szabó volt, mindig otthon is vart, meg a munkahelyéről is hozott haza varnivalót, vagy a munkahelye olyan volt, például a színházban is dolgozott Békés Csabán női szabó öltöztetőként. Nagyon sok különleges ruhát láttunk a tesóimmal, hárman vagyunk lányok, de anyukánk nem szerette volna, hogyha mi is ezt a szakmát választjuk, mert elég robot munka, és nem piacképes, ahogy ma divatos mondani, és ezért csak háttal ülhettünk a varógépnek szinte, de ez óhatatlanul is beivódik az ember agyába, látod, hogy csinálja, hogy nyúl hozzá, mikor van kész, mikor jó, mikor nem jó, és ezt észrevétlenül valószínűleg eltanulhattam tőle. Később, amikor én is hobbi varással kezdtem foglalkozni, patchworköket készítettem meg a gyermekeimnek kis ruhákat, akkor hasznát vettem ennek a korábbi tudásnak, és aztán ezt próbáltam tovább fokozni.
1: És anyukád mit szólt hozzá, amikor megtudta, hogy te ezt csinálod hobbiként?
2: Kézzel-lábbal tiltakozott. És azt sem értette, hogy az mi a jó abban, hogyha valaki patchworkozik, tehát először szétszabdalja az anyagot, aztán megint összerakja más módon, és aztán ahogy teltek az évek, én újra és újra fellángoltam ebben a hobbiban, akkor kezdte már belátni, hogy nem tehet semmit ez ellen, és akkor már ő lett az első számú segítőm is, illetve nagyon sok eszközt, alapanyagot, meg persze tudást átadott nekem, amikből most is töltekezem, és még most is kikérem a szakvéleményét, hogyha valamiben elakadok.
1: Lehet, hogy tiltakozott az ellen, hogy te ezt elkezd, de be kell látni, hogy ő az, aki a legtöbbet tud neked segíteni, tényleg akár szakmailag, akár az eszközök tekintetében, úgyhogy szerintem ez nagyon jó, hogy már volt valaki, akitől ellesheted ezeket a dolgokat, és oda mehetél megkérdezni, hogy akkor pontosan hogyan is kell ezeket csinálni.
2: Igen, most is néhány hónapja is kérdeztem tőle technikai dolgokat, illetve hát még azt is akkor megemlíteném, hogy ő nagyon kreatív, és egyszer csak úgy azt vettem észre, hogy ezt a kreativitást is talán örököltem tőle.
1: Viszont attól függetlenül, hogy édesanyukád ugye ruhákat készítette, nem csak ruhákat készítesz, hanem más dolgokat is varsz, ha nem is patchwork módon feltétlenül, de újra használsz anyagokat. Ezt egy picit mutasd be, légy szíves, hogy például miket készítesz, és miért pont a farmer anyag volt, amihez nyúltál először.
2: Sőt, én most már ruhákat nem is készítek. Farmerból rengeteg ötletem van, szinte kifogyhatatlan, illetve a tárháza annak, amit lehet készíteni, nem feltétlenül az én ötleteim kifogyhatatlanok, hanem a lehetőségek tényleg. És a használati tárgyaktól, a lakberendezési tárgyakig, a bútorfelújítástól, a játékokig nagyon sok mindent lehet. Ékszereket, apróságokat, kulcstartókat, kalapot, kesztyűt, a táska az minden ötödik helyre is felsorolhatnám, mert az a legfőbb termék, és pontosan ezért gondoltam úgy, hogy ha én kiválasztottam ezt a nyersanyagot, vagy alapanyagot, akkor már tudom is, hogy mit fogok belőle készíteni, mert táska és ajándék az mindig kell. És hogy miért farmert választottam, ennek is van egy picike története. A gyerekeim nőttek, és mindig eltettük a kinőtt ruhákat, vagy az elkopott, vagy az elszakadt farmerokat, mert annyira sajnáltam volna kidobni, olyan masszív, strapabíró, erős anyagnak látom őket. Ezekben még van élettartam, úgy úgy gondoltam. És egyszer a padláson gyűlt össze egy jó nagy zsáknyi farmer, amit rakosgattunk, vagy hát őrizgettünk, és aztán egyszer patchworkozni is használtam belőle, takarót készítettem. És egyszer, amikor egy fesztiválon voltunk a gyerekekkel, oda magunkkal vittük a nagy farmer patchwork takarót, hogy mindig azt majd leterítjük a fűbe, ahova megyünk, és piknikezünk, stb. És olyan sokan mutogattak rá a takaróra, meg rácsodálkoztak, hogy hazafelé menet a fesztivál után eldöntöttem, hogy ezzel én kezdek valamit, mert ez tetszik másnak is. Persze az is benne volt, hogy már nekünk elég sok farmer lakásdekorációs holmink volt, és hát ezt nem lehet a végtelenségig folytatni, hanem...
1: Egyébként a farmer az egy nagyon strapabíró anyag, tehát ugye eredetileg a munkásosztály használta ezeket a nadrágokat főleg, és utána került szépen bele így a köztudatba, mint egy divatcikk, és ugye most már mindennapok egyik ilyen divatos öltözéke lett, de emellett ugye nagyon strapabíró, és persze, hogy ezt könnyű felhasználni, és második életet adni neki valamilyen formában.
2: Igen, pontosan ez járt az én fejemben is, amikor arra gondoltam, hogy igaz, hogy többnyire csak kékek a farmerok, de azóta már a farmer kéknek a százárnyalatát felfedeztem, és megkülönböztettem egymástól, és ezek nagyon jól jönnek, amikor egy kreatív portékát akarok megkomponálni, illetve valóban, ahogy mondod, nagyon strapabíró anyag, nagyon szép részletek vannak rajta, amit már egyszer valaki valahol elkészített, nagyon szép dísztűzések, zsebek, és maga az anyag, ezt nem győzzük mondani, nagyon sok mindenre jó.
1: Egy farmer elkészítése borzasztóan megterheli a környezetet, ha jól tudom, egy ilyen farmer ruha elkészítése, egy farmer nadrág elkészítése, több tucat liter vizet kell használni hozzá, még a környezetet is kiméled azzal, hogy te újrahasznosítod ezt az anyagot.
2: Igen, egy darab farmer nadrág elkészítéséhez körülbelül, illetve többféle számadat van, 8000-10000 liter víz felhasználása szükséges, és akkor még csak ez egy darab farmer nadrág, ami nem kopik el az alatt, amíg a tulajdonosa használja. Hogyha összeadjuk ezt nagyobb számokban, tehát világszinten, akkor súlyos problémák, környezeti károk fedezhetők fel itt. És bár én nem tudom a világot megmenteni ettől egyedül, de úgy gondoltam, hogy illetve a táborban is ezt mondtam el a gyerekeknek, ahol voltam a nyáron, hogy az ember látva a környezeti nehézségeket, olyan nagy a világ, én meg olyan kicsi vagyok, de egy valamit, hogyha kiválasztok, és azt tűzzel, vassal csinálom, akkor aztán majd még más valaki is mellém áll, vagy ő is kiválaszt magának egy másik problémát, akkor valamit csak előre lépünk ezekben a jelenlegi helyzetekből.
1: A következő részben Szilvia megosztja a tábori élményeit is, ugyanis gyerekeknek szervezett táborokban, kézműves foglalkozásokon keresztül mutatta be a fiataloknak a környezettudatosságot, illetve azt is elmeséli, hogyan csöppent bele egyetemistáknak szervezett Erasmus programba. A szünet után folytatjuk, tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Egy magad nem tudod megmenteni a világot, de szerintem már az is nagyon jó, hogy te elkezded, és megpróbálod mondjuk ezt a szemléletformálást másnak is átadni, főleg tényleg ebben a világban, ahol ez a fast fashion, tehát ez a gyors divat, ez borzasztó nagy probléma, és erről nem igazán szoktunk így hallani ugye a köztudatban. Rengeteg ruha kerül ugye szeméttelepre, és lehet, hogy egyébként még hordhatóak lennének, pontosan így a farmer tekintetében is, mert lehet, hogy tényleg csak annyi a probléma, hogy az illető kinőtte. Vagy van rajta egy pici lyuk, amit nem varnak meg, és akkor úgy mondják, hogy nekem ez már nem kell. És ezért érdekes, hogy tényleg te azt mondtad, hogy akkor én most egyedül itt elkezdek valamilyen kis folyamatot, és megpróbálom másnak is átadni. És ez a szemléletformálás odáig jutott, hogy nemrég még tévében is szerepeltél. Pontosan mi volt ez a felkérés neked?
2: Hétköznapi délutánon felhívott az egyik televíziós csatorna szerkesztője, hogy következő héten a Környezetvédelmi Világnap alkalmából vállalnék-e egy szereplést az élő magazin műsorukban. A tevékenységem bemutatását szeretnék. És gyorsan igent mondtam, mielőtt még meggondolom magam. Ott egy picit beszélhettem a tevékenységemről, a termékekről, amiket készítek, illetve bemutattam egy egyszerűen elkészíthető táskát, hogy ezzel is szemléltessem, hogy egy darab férfi farmer nadrágnak a szárának az alsó részéből egy szatyrot otthon

0: Van egy varótűvel és egy ollóval, meg egy kis cérnával el tudunk készíteni magunknak. A mondani való nyilván nem erre az egy táskára korlátozódott, hanem igyekeztünk összefoglalni azt, hogy mi mindenre jó a farmer, az újrahasznosítás, a környezettudatosság, és ha már a környezetvédelmi világnap volt.
1: És nem csak az élőadásban mutattad meg, hanem azóta már gyerekeknek is mutattál pár trükköt, ugyanis ennek hatására kaptál pár táborba meghívást a nyáron. Pontosan hova kaptál meghívást, és miket mutattál a fiataloknak?
0: Tehát három település különböző táboraiba kaptam meghívást a Békés megyei könyvtártól, és arra gondoltam, hogy olyat szeretnék mutatni a gyerekeknek, amit otthon is utána bármikor ők is készíthetnek maguknak, illetve az volt a célom, hogy rájöjjenek arra, hogyha otthon keletkezik ruha fölösleg, vagy kopott, szakadt ruha, akkor azzal még mennyi mindent lehet kezdeni, illetve játékos formában igyekeztem nekik megmutatni azt, hogy mi is ez az újrahasznosítás, mert lehetséges, hogy nem ezt a szót használják, de a mindennapjaikban azért nekik is benne van, mint ahogy ez ki is derült a gyerekekről. Nagyon nyitottak voltak, érdeklődők voltak, és különböző körülmények között voltak a foglalkozások, illetve varógép nélkül, ami első pillanatra úgy éreztem, hogy megnehezíti a helyzetemet, de nem ez történt, hanem nagyon jó hangulatú foglalkozások voltak, és remélem, hogy a gyerekek tovább vitték ezt a gondolkodásmódot, és otthon eszükbe fog jutni, hogy ők is tehetnek valamit, illetve sokszor már a gyerekek fogékonyabbak erre, mint a szüleik.
1: Azt gondolnánk egyébként, hogy a szülőnek nagyon nagy munkája van abban, hogy ezeket így átadja nekik, de most már ott van a tévé, az internet, tehát a gyerekek maguktól is sok mindent látnak, hallanak, amiket lehet, hogy akarva akaratlanul is elsajátítanak, és meglepődünk, amikor azt látjuk, hogy már ők mennyi mindent tudnak. Egyébként miket készítettetek pontosan?
0: Én otthon előre elkészítettem mindenkinek a kis kezdőcsomagját, illetve hogy tudjon válogatni. Farmert is vittem, és kis színes textil darabkákat, hogy minél jobban felhívjam a figyelmüket arra, hogy otthon rengeteg textil van, ami jó lesz még valamire. Így tehát készítettünk könyvjelzőt, dobókockát, nyakláncot, illetve karkötőt, valamint cipős dobozt burkoltunk be farmerral, szintén azzal a szándékkal, hogy otthon ezt ők is meg tudják tenni. Megnéztünk, hogy egy darab farmer nadrágból hogy lehet egy kis kincses dobozt elkészíteni.
1: Nagyon fontos, hogy ne csak átad a gyerekeknek ezt a tudást, hanem megmutasd azt is nekik, hogy igenis ebből lehet készíteni olyan tárgyakat, amiket később ők tudnak használni, alkalmazni a mindennapokban, mert szerintem nem feltétlenül elég csak az, hogy megmutatjuk, hogy ebből tudunk valami mást is csinálni, hanem igenis mutassuk meg azt nekik, hogy de ha megcsinálod, akkor ezt te később tudod használni. Tehát ez fontos. És ez szerintem nálad is a munkáid során is ez neked fontos.
0: Igen, és tényleg nem lehet rögtön ajtóstól rontani a házba a gyerekeknél, illetve más is a módszer talán arra, hogy felfigyeljenek erre a dologra, és igen, megint hangsúlyoznám a játékosságot és a bevonást, tehát hogy ők maguk készítsenek valamit, és testközelből lássák azt, hogy ebből a nadrágból még olyan dolgot lehet készíteni, amire nem is gondoltak volna, vagy amit szeretnénk megvenni, de nem tudunk, nem engedhetjük meg magunknak, illetve azt is szeretem, hogyha kevesebbet vásárolunk, tehát hogy azt is szeretem közvetíteni, hogy nem szükséges mindig csak új dolgokat vásárolni. És valószínűleg igen, ők az internet korában nőnek fel, ahogy mondtad, de reméljük azért ők is hallgatnak mesét, és az életből beszivárog, hogyha foglalkozunk velük, beszivárog ez a tudás és ez a fogékonyság. Én, amikor gyerek voltam, akkor egy mesét hallottam sokszor, ami rám nagy hatással volt, és persze később bontakozott ki belőlem, de valószínű, hogy ide vezethető vissza az érdeklődésem az újrahasznosítás iránt, illetve a környezettudatos életmód iránt, és arra gondoltam, hogy akiknél vagyok látogatóban, nekik is kell egy ilyen csíra, amit tovább vihetnek, az a tevékenység legyen a mostani lehetőségekkel, a mostani körülmények és feltételek között, de mindenkinek valahol elkezdődik egy csapás az, hogy így gondolkodjon, és gondoljon készüljön a jövőre.
1: És nem csak a gyerekek, hanem egyetemisták is ellátogattak a te műhelyedbe egy Erasmus program keretében. Ez a lehetőség, ez hogy csöppent így az öletbe?
0: Egyszer csak üzenetet kaptam a Gál Ferenc Egyetem Békés Csabai gazdasági karáról, hogy lesz itt Békés Csabán egy nagyobb Erasmus intenzív program. 5 ország 35 diákjának a részvételével. Ennek a programnak az eleje akkor már zajlott virtuálisan, és a személyes találkozást igénylő résznél jöttem én a képbe. Az volt a célja a programnak, hogy a fenntarthatóságra jó példákat mutasson be, és arra, hogy egy fecske is csinálhat nyarat, és úgy kerestek meg engem, hogy én erre pont egy jó példa vagyok a vállalkozásommal, és ezért szeretnélek eljönni. És ha már eljönnek, akkor én pedig gondoltam, hogy tartok egy kis workshopot a diákoknak és a kísérőknek. Szintén nem volt lehetőség varógép használatra, vagy hát volt, csak inkább rövid volt az idő nagyon, mert olyan másfél-két óránk volt összesen azzal együtt, hogy kicsit bemutattam a tevékenységet, a műhelyt, és a kis munkadarabjukat is ők elkészítették, akinek sikerült befejezni. Nagyon kellemes volt ez a program, nekem is jó tapasztalat volt, mert körülbelül a gyerekeimhez hasonló életkorú diákok jöttek el látogatóba. Néhányan azt mondták, hogy nagyon furcsa volt nekik ez a lelassult slow life, vagy lassú életmód, vagy hogy is mondjam, és örültem, hogy őszintén ezt elmondták, és annak is örültem, hogy tudtam újat mutatni nekik, és fel tudták használni a látogatást a projektjükhöz.
1: A zöld életre és szemléletre való áttérés lassú folyamat, ám kis lépésekben kell elkezdeni a változást. Erről a folyamatról és Szilvia Farmerból készített használati tárgyairól is szót ejtünk a beszélgetés következő részében, ami egy kis szünet után folytatódik.

0: és még több.
1: Először táborokban voltál gyerekeknél, most hozzád mentek egyetemista korú fiatalok, és azt gondolnánk, hogy kicsit más, hogy közelíted meg akkor ezt a szemléletformálást, de akkor ezek szerint nagyon hasonló módon közelítetted meg a két csoportot, teljesen mindegy, hogy mi az életkoruk, mert ugyanazt kell nekik átadni. Még lehet, hogyha kicsit nem is olyan meseszerűen, mint a gyerekeknek, de akkor ezek szerint nem volt nagyon nagy különbség azzal a módszertannal, amit te alkalmaztál.
2: Valószínűleg igen, igazad van teljesen, mert olyan különleges állatfajnak is érzem magam egy kicsit itt Békés Csabán is, meg hát nagyobb körben is, bár sokan vannak, akik ezt a farmer újrahasznosítást művelik, de még nem elegen sajnos, és mindenki rácsodálkozik erre, a saját korosztályom is természetesen, és még van mit mondani az embereknek, minden korosztálynak. Én is csodálkozom ugyanúgy vissza, amikor kapok reakciókat, illetve néha kellemetleneket is kapok, meg tényleg csak úgy simán rácsodálkoznak arra, hogy jé, még ebből ezt lehet csinálni, vagy hogy ez ilyen jól fog kinézni.
1: Mindig lesznek szkeptikusok szerintem, főleg ez a környezettudatosság, az mindig is egy ilyen kényes téma volt szerintem, mert nagyon sokan nem látják az értelmét, vagy azt mondják, hogy de hát ilyen mértékben ez nem ér semmit lehet, ezt nagyobb mértékben kellene elérni, de nagyon fontos az is, hogy egy ilyen kis városban, lokális módon legyen valaki, aki megmutassa, hogy igenis, lehet így csinálni, lehet így élni, lehet, hogy ugye megvan ez a jó, most újra hasznosítunk, vagy most szelektíven gyűjtünk, de ez úgy gondolom, hogy ez nagyon a minimum.
2: Igen, nagyon kevés az, amit a valóságban megteszünk, illetve sokszor nincs összhangban az, amit magunkról gondolunk, hogy mennyire környezettudatosak és természetvédők vagyunk, azzal, ahogy aztán a valóságban cselekszünk. Tehát a vásárlási szokások, a közlekedési szokások, pazarlás, ezeken mind lehetne javítani mindazoknak is, akik már egy kicsit úgy érzik, hogy ők már eléggé környezettudatosak. Hát azért magamba is nézek ilyenkor, van mit javítani, én is törekszem persze arra, hogy az otthonunk is energiatakarékos, a közlekedésben is kerékpárral, jöttem most is ide, azzal közlekedek többnyire, vagy gyalog, illetve vásárlási szokások kialakításában is. Azért nem mondom, nagyon igyekezni kell, hogy ezek tudatos lépések legyenek, mert a régi beidegződések, a megszokott dolgok, a dobozon belül való gondolkodás, meg az automatizmusok nagyon el tudnak minket húzni abba az irányba, hogy vegyek egy zacskót a boltban, és abba tegyem az almát, ahelyett, hogy otthon az almafáról leszedem, vagy pedig, hogy vigyek egy öko zacskót magammal a zöldségek, gyümölcsök számára. Tehát nagyon sok tennivaló van, és nekem szociológus az egyik szakmám, és emiatt is egy kicsit talán foglalkoztat az, hogy a helyi társadalom hogyan működik, a közösségeknek mi az ereje, mit lehetne itt elérni ezzel is. Tehát nem csak az a fő célom, hogy a termékeimet a piacra dobjam, hanem hogy még emellett egy kicsit elgondolkodtató írásokat tegyek közzé, illetve egy pici odafigyelésre bírjam rá az embereket jobban erre a témára.
1: Kis lépésekben kell csinálni. Igen. Sajnos ez egy ilyen hosszabb, lassabb folyamat.
2: Igen, de vállaltam ezt, és tudtam, hogy ez ilyen lesz, nehéz is egyedül, de azért hiszem, hogy lesz eredménye, ha lassan is, ha kicsiben is, biztos, hogy valami eredményt elérünk.
1: Térjünk vissza akkor a farmerból készített dolgokhoz. Tegyük fel, mondjuk kapsz új anyagot, azt hogyan válogatod ki, honnan tudod, hogy ez még felhasználható, vagy hogy mi készíthető ebből, hogy megy ez a folyamat?
2: Szerencsére tényleg nagyon sok használt farmert kapok a környezetből. Elég impulzív alkat vagyok, szeretek improvizálni, ami sokszor hátrány is persze. Sokat inspirálódok az internetről is, ezt nem kell tagadni. Nagyon klassz dolgok vannak ott is. Az alkotási folyamat pedig sokszor úgy néz ki, hogy bekészítem a műhelyembe a kis kedvenc új szerzeményeimet, farmerokat, ingeket, bármi, aminek az alapanyaga, a textíliája még értékes lehet, és egy kicsit úgy a szemem sarkából figyelem, hogy mikor érik meg az ötlet.
1: Nem sieted el?
2: Nem, szintén kivételez alól a határidős munka, ami nem ebbe a kategóriába tartozik, de ott is, amit szintén az anyukámtól tanultam, hogy a határidő a legjobb múzsat. Máskor pedig érlelem, tehát többnyire érlelem magamban a munkákat, és amikor úgy érzem, hogy megvan, belekezdek. És akkor már semmi nem állíthat meg, és nagyon-nagyon változatos ez a munka, mert tényleg a kárpitozástól a kulcstartóig ez egy nagyon széles paletta, a közös benne a farmer természetesen. És azt szeretném, hogyha valaki meghallja azt, hogy farmer újrahasznosítás, vagy farmerból mit kellene, mit lehetne készíteni, akkor én az első között legyek, aki az eszünkbe jut.
1: A hallgatók nem tudják, de én tavaly ellátogattam a műhelyedbe, és láttam, hogy milyen módon dolgozol, és te nem csak táskákat csinálsz, vagy valamilyen kis dobozokat, hanem, ahogy mondtad, te kárpitozol is, tehát bútorokat is újra szoktál húzni farmer anyaggal. Ez egyébként hogy jött neked? Miért nem csak a varrásnál maradtál? Miért kellett így a bútor felújításba is belevágnod?
2: Talán akkor kezdődött az első, az még hát nem nevezhető kárpitos munkának, hanem húzat varázs volt. Örökölt kanapénk és hozzá egy fotel, egy kétszemélyes kanapé és egy fotel, és egyszer csak gondoltam egyet, és vágattam bele szivacsot, hogy én erre tudok farmerhúzatot varni. Hú, és nagyon jól sikerült. És aztán pedig szintén volt két régi szegecselt békebeli szék, szerintem az ilyen 50-es években készült széria, aminél már akkor egy kis vérszemet kaptam, hogy hát, akkor biztos ilyet is tudok csinálni, mert hogy annyira gyönyörűek azok a szegecselések rajta, meg a szék formája is, és úgy elképzeltem a jó erős farmerrel, aminek az erőssége, az anyag szerkezet szerintem betegszik a bútor kárpitéval, és hát mennyivel jobban néz ki. Tehát nekem legalábbis mindig is nagyon tetszenek a farmer megjelenésű dolgok, ott, ahova ez még illik. És valahogy így kezdődött az a két szék is, ami már tényleg kárpitos munka volt, de igazából tényleg kárpitozott, még az a régi rugós szék volt, és azt szedtem szét, hát mondom, nincs veszíteni valóm, megpróbálom, szétszedem, összerakom ugyanúgy, és majd meglátjuk, és nagyon jól sikerült.
1: És nem csak székeket készítette, hanem babzsákot is, ha jól tudom, és említetted még tavaly nekem, hogy ezt be is válogatták valahova, ezt a babzsákot. Erről tudnál egy picit beszélni?
2: Hú, nagyon büszkén mesélek erről. Ez még évekkel ezelőtt volt. A fiamnak vartam karácsonyra egy babzsák fotelt, konkrétan földszínekből rendelte meg. Ő nem a kék farmert szereti, hanem a földszíneket, és nem sokkal azután, ahogy ez kész lett, megjelent egy felhívás a Paksi Atomerőmű újrahasznosító pályázatán, nem tudom pontosan már mi volt a pályázat címe, több kategóriában lehetett nevezni, saját készítésű tárgyakkal, és az egyik kategóriát, mintha csak rám szabták volna, talán valami olyasmi volt a címe, hogy használt ruházatból bútor és lakberendezési tárgy készítése. Hát mondom, ez ebbe pont én is beleillek a babzsák fotelembe, és egy életem, egy halálom, beküldtem a pályázati anyagot, és aztán pedig jött az értesítés, hogy nyertem. Hát nem a fődíjat nyertem meg sajnos, de ez nem számít. Bekerültem abba a nagy könyvbe, én is a nyomtatásban megjelent néhány alkotásról. A fotók is láthatók benne, az enyém is köztük van, és erre nagyon büszke voltam. Tehát van egy díjnyertes alkotásom.
1: Nyilván az ilyen elismerések bátorítanak téged arra, hogy te folytasd a munkádat, és tudd, hogy amit te csinálsz, az tényleg hasznos. Hogyan valósíthatjuk meg a környezetudatos életet ebben a rohanó világban, és milyen jövőbeli terveket szeretne Szilvia megvalósítani? Mindezekre választ kapunk a magazin beszélgetésünk utolsó részében. Tartsanak velünk!

0: tartson örökké!
1: Sok a szere!
2: Start Rádió!
1: És még több!
3: Hogyha már az ilyen bútoroknál tartunk, a te otthonodban elég sok ilyen bútor található, amit te ugye újra húztál, vagy te készítettél, és azt még lehet egyébként tudni rólad, hogy nem csak így mutatkozik meg a környezetudatosság nálad, hanem az otthonod is eléggé környezetudatos.
4: Nem az én érdemem, hogy ilyen ez az otthon, mert ezt így vásároltam, viszont hát én választottam ki, hogy én egy ilyenben szeretnék, vagyis mi, élni. Napelem szolgáltatja az elektromos áramtermelést, fúrott kútból van a víz, tehát ivóvízet csak kizárólag főzésre használunk, és inni. Minden más a mosás, mosogatás, gyümölcsmosásra is fúrott kútvíz, tehát ezzel is lehet spórolni. Akkor ott van a nagy kert, sok gyümölcsfa, és a szemetesünket két havonta szoktam kitenni körülbelül, mert nem telik meg. Van egy búbos kemencénk az egyik szobában, ezzel fűtünk télen, illetve ebben sütünk, főzünk rendszeresen. Tehát nagyon kicsi a rezsiköltsége, szinte nulla.
3: Nem csak ökó, hanem akkor ezek szerint spórolni is tudsz vele.
4: Igen, igen, szinte nulla rezsi.
3: Én ezt pont azért értékelem benned, hogy te nem csak a farmer újrahasználása esetében vagy ökó, hanem tényleg az életmódod is teljes mértékben. Nagyon sokszor azt lehet látni, hogy valaki csak ilyen trendből lesz ökó. Tehát, hogy azt mondja, hogy én mennyire környezetudatos vagyok, és amikor így belegondolunk jobban, hogy oké, de pontosan mit is csinálsz, ami ezzel te hozzá tudsz járulni. De te tényleg azt lehet mondani, hogy az életed több területén is megpróbálsz zöld lenni.
4: Igyekszem, igen. Volt idő, hogy autót se használtam, és gyalog közlekedtem, de mindig valahogy igyekszem kialakítani, vagy igyekszünk kialakítani azt az életmódot, ami egyrészt tetszik, és amit fenntarthatónak tartunk, és amitől hitelessé is válik a másik tevékenység, tehát vagyis minden egybe függően.
3: Hogyha adnod kellene valamilyen tippet másoknak, hol kezdjék egyáltalán ezt a szemléletformálást? Hol lehet kicsiben elkezdeni ezt a váltást?
4: Reméljük, hogy kicsiben már nagyon sokan elkezdték, és tényleg, amiket az előbb is mondtam, hogy vásárlási szokások, közlekedési szokások, élelmiszer, gazdaságos felhasználása, tehát, hogy ne pazaroljunk. Egyszer valaki megharagudott például rám, amiért azt mondtam neki, vagy hát nem is neki, hanem hogy én azt az elvet vallom, hogy ha kocsival állunk meg valahol parkolni, akkor miért kell a ajtóban megállni 50 méterrel arrébb is ma hely, vagy 60 méterre. Tehát 60 métert kell gyalogolni, és ezért megharagudott rám valaki, hogy én miért mondok ilyeneket, hogy miért nem parkolhat az ajtóban, és szóval nagyon nehéz a kicsiben is elkezdeni, mert ha csak egy ilyen esetbe belegondolunk, akkor az ember a fejét fogja, hogy még nagyon sok tennivaló van, és inkább csak általánosságokat mondtam most is, amiket felsoroltam, de mindenki otthon azt tudja a legjobban, amilyen körülmények között él, emeletes ház, kertes ház, társasház, stb., vagy amilyenek a munkakörülményei, hogy oda hogy tud eljutni, lehet, hogy csak autóval, tehát ezeket hiába is mondom, egy picit magunkba kell nézni, és hogyha valaki mellém áll, akkor annak nagyon örülök, és hogyha támogatja, de tényleg sokan vannak, igyekszem.
3: Egyébként tényleg meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy ne úgy tűnjön, hogy te valakire ezt rá akarod erőszakolni, ezt a nézetet, hogy már pedig igenis te itt valamit most rosszul csinálsz, vagy így csinálod, vagy úgy csináld, mert akkor lehet még jobban elijesztesz valakit, viszont az, hogy valakit mondjuk felvilágosítasz valamiről, lehet, hogy azt megfogadja, vagy belegondol, hogy lehet, hogy igazad van, lehet, hogy következőleg máshogy fogom csinálni, tehát tényleg meg kell találni ezt az egyensúlyt.
4: Így van, és én azért is gondoltam, hogy ebbe a tevékenységbe kezdek bele, hogy újrahasznosítás, mert nem vagyok az a fanatikus Greenpeace aktivista típus, aki tüntetni jár, meg a fához kötően láncolja magát, hanem ilyen csendesebb módszer illet hozzám, úgy éreztem, de mégis tudok valamit kommunikálni vagy közvetíteni az emberek felé, ebből a szándékból így. Nem kell ahhoz a fához láncolnom magam, hanem így is meg tudom mutatni. A másik dolog pedig a kézműves munka becsületének a visszaszerzése, vagy fenntartása, nem is tudom, hogy hol áll most ez, mert hát persze a fogyasztás is elszabadult már, a fogyasztási szokások megváltoztak nagyon, és a szegény kézműves tevékenységek pedig háttérbe szorultak, az értéküket elveszítették, amit abban lehet mérni, hogy nem lehet elkérni a termékeknek a valós árát szinte, de akkor is csinálni kell, meg kell tartani ezeket a hagyományokat, még ha ez nem is egy ilyen hagyományos termék, de ötvözi a jövő bevetett hitet és a kézművességet feltétlenül.
3: Milyen terveid vannak a jövőre nézve ezzel kapcsolatban?
4: Húha, nagyon sok tervem van, és mindig az a baj, hogy kevés az idő a megvalósításra, de azért nem adom fel. Készítettem egy kérdőíves felmérést néhány hónappal ezelőtt, amiben arra voltam kíváncsi, hogy az a lakosság, vagy azok az emberek, akik engem követnek a közösségi médiában, ha már ennyire érdeklődőek a téma iránt, akkor mit lehet róluk tudni, hogy hogyan történik náluk, hová kerülnek a régi farmerek, ruhák, illetve hogy mi ösztönözni ők,

0: és valami jó süljön ki belőle. Ez most még egy picit titkos, még fejlesztés alatt van. Az ötleteim már formálódnak, közösséget is szeretnék ezzel építeni, nem titok. A többi tervem pedig az, hogy a termékek elkészítésén és kívül azt is elérjem az érdeklődőknél, hogy meg lehet javítani a farmerokat, vagy a régi ruházatokat, mégpedig kreatív módon is, illetve, hogy a már unalmassá vált, de jó állapotban és használatban lévő és divatban lévő darabokat, hogy lehetne feldobni egy picit, de ez is még egy kicsit titkos.
1: Hát akkor én minden jót kívánok neked a jövőre nézve. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál ide hozzánk, és minden jót kívánok neked.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is minden jót kívánok.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még
2: több. A magazin műsorunk vendége Gátszegi Szilvia volt, akivel a környezettudatos életről és az újrahasznosítás egyedi formájáról beszélgettünk. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy júniusban 500 milliárd forintos keretösszeggel indulnak el az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A tárcavezető közölte, hogy a kormány megállapodott az Európai Bizottsággal a támogatások hazahozataláról, a júniusi kiírásokra pedig az áramhálózati elosztók és az átvételi

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere. És még több.
3: Start Rádió.
4: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Szép szombat reggelt kívánok! A hétvég első napját is lendületben tartjuk. Jó reggelt a hétvégén is koránkelőknek. Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel, rengeteg hasznos információval. Hamarosan köszöntjük például a névnaposokat és a születésnaposokról is szó esik. Közben pedig jó dalokat játszunk a hétvég első napján.

0: reggelt itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Június 13-a van, szombat reggele. Az Antalokat és az Anetteket köszöntjük, hiszen ma ők a névnaposok, rajtuk kívül még a Tóbiások is ma ünnepelnek.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene.
9: Sok a szene. És még több.
0: Start Rádió.

0: Szép reggelt itt a Start Rádió, június 13-án az Antalok és az Anettek névnapján. Üdvözlöm őket is, és persze a mai nap születésnaposait, mint például Poldini Ede, zeneszerző zongoraművészt, de ezen a napon született Péri László szobrász, festő is, és Padisák Mihály író, szerkesztő, rádiós újságíró is.
1: Sokat nem, sokat nem.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music.

Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Hamarosan 7 óra lesz, egyre közelebb a reggeli ébredés sokaknak, de bízom benne, hogy így a hétvégén azért senkinek nem kell rohanni. A következő órában is hozok hasznos információkat, nézzük majd a mai nap jelentős történelmi évfordulóit is, és persze közben hallgatjuk a jó dalokat.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A végletekig központosított és túlterhelt oktatási rendszer átalakítását tervezi a kormány a változtatások előtt.

azon, amit megszüntetik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, és visszaállítják a sztrájkjogokat. A miniszter kiemelte, hogy már zajlik a Klebelsberg intézet átvilágítása és a tankerületi vezetők lecserélése, a cél pedig a tanárok adminisztratív terheinek csökkentése és megbecsülésük növelése. Megdöbbentő adatokat közölt a kórházi klímaberendezések állapotáról az egészségügyi miniszter, aki elárulta, hogy a kritikus területeken

0: kormányülésen 3,4 milliárd forintos rendkívüli forrás biztosításáról döntöttek a klímák javítására és karbantartására. A rekonstrukciós program idei megvalósításához szükséges kormány határozat egyébként már meg is született. Elképesztő fordulat az önkormányzati adóztatásban, hiszen a kormány a társadalmi egyeztetés határidejét sem várta meg a települések új sarcolásáról szóló döntéssel. Megjelent a Magyar Közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete az idei évre vonatkozó iparűzési adó többlet befizetési kötelezettségekről. A jogszabály szerint a fővárosnak, a budapesti kerületeknek és a megyei jogú városoknak idén nem kell fizetniük, szemben a tavalyi milliárdos elvonásokkal. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írta elő a fizetési kötelezettséget június 30-áig. A legnagyobb összeget 787 millió forintot Kazincbarcikának kell törlesztenie.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Elmúlt már 7 óra, csoda szép reggelt kívánok szombaton is, ez a Start Rádió sok zenével és most még többel a hétvégén. Hasznos információkat hozok ebben a 60 percben, mellette pedig csak a jó dalokat.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a 033-as üveges Summersby csak 349 forint, a 025-ös Hell csak 215 forint, a 02-es Royal Vodka 1099 forint, míg a 850 ml-es Medó őszi barack befőtt mindössze 625 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban! Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
6: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.
7: Sok a zene,
8: és még több.
9: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ma is sok zenét, és most még többet játszunk szombat reggelén is. Remélem, hogy ilyenkor egy picikét megállhat az idő, nem kell rohanni sehová, hanem egy picikét kielvezhetjük csak a mostot. A reggel sem olyan kapkodós, mint mondjuk egy hétfő reggel, hanem így kellemesen el lehet szürcsölgetni a gőzölgő kávét, megenni a joghurtunkat műzlivel, vagy bármit is tenni, ami egy picikét szebbé teszi a hétvégi reggeleket.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divat áruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
5: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
4: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
5: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reggeli Start. Music Latte.
0: Start Rádió.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Június 13-a van. Szent Antal a gyermekek védőszentjének, házi állatok patrónusának napja. Ezen a napon férj, jósló, szerelemvarázsló nap is van. A lány éjszaka a néphit szerint a tükörben megláthatja a jövendőbeliét. Szintén a mai naphoz köthető évforduló és a mai napon esedékes a dolog. Aztán szintén a mai naphoz köthető évfordulókról, eseményekről be tudok még számolni. Például Charlie Osborne 1922-ben ezen a napon kezdett el csuklani, és csak 69 év múlva, 1991-ben múlt el neki.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Hamarosan bizony 8 óra lesz. A következő órára hozok aktuális információkat, érdekességeket, úgyhogy érdemes a Starttal maradni. Jó reggelt!
1: Sok a szere!
2: Start Rádió.
1: És még több!

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több. Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

8 órát is elhagytuk, szombat reggel sincs egyedül a Start Rádió önnel tart, akkor is, hogyha dolgozni kellene, amit tudom, hogy nagyon-nagyon nehezükre esik hétvégén, vagyunk így ezzel párom, de jó zenéket hozok, amikkel egy picit jobban telhet a munkaidő, kitartást kívánok, és persze jó reggelt a most ébredőknek! Sok a szerep!

0: Mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: Kislány!
1: Sokat szeret!
2: Start Rádió!
1: És még több! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
4: Június 1-től 14-ig a 033-as üveges Summersby csak 349 forint, a 025-ös Hell csak 215 forint, a 02-es Royal Vodka 1099 forint, míg a 850 ml-es Medó őszi barack befőtt mindössze 625 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban! Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
7: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
8: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Képzeljék el, kétszer is medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Ugye medvéről úgy gondoljuk, hogy ott a székelyeknél el van, meg esetleg ott fönn a felvidéken, de hát ez nem feltétlenül így van, néha azért átkacsingat hozzánk Magyarországra is. Legutóbb egyébként május 31-én a Szögliget és Bódva-Szilvas közötti erdős területen látták a barna macikát.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
7: sok a szene, és még több.
0: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Azért az látszódik az időjárási előrejelzésen, hogy most úgy megvan nyugodva a dolog, de természetesen azért lesz még itt kánikula, akár júniusban, akár hogyha még hosszabb távú előrejelzések, valószínűségi előrejelzéseket nézzük. Úgyhogy kíváncsi vagyok, mikor jön meg az az idő, hogy már gyakorlatilag tojást lehetne sütni a csabai csatorna fedeleken.
1: Sok a szeres!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Hamarosan 9 óra lesz, én ezzel már köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Legközelebb holnap jövök, reggel 6 órától tölthetjük együtt az időt. Jó hétvégét kívánok!

0: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A társházigazda Kanada történelmi pontszerzéssel kezdte a világbajnokságot. A B csoport nyitó mérkőzésén a bosnyákok Saša Lukić fejesével szereztek vezetést az első félidőben, de a juharlevelesek végig nagy nyomás alatt tartották ellenfelüket. A hajrában a cserekén beállt Szaj Lőrin lövése megpattant egy védőn, és a hálóban kötött ki, így Kanada 1-1-es döntetlennel megszerezte története első világbajnoki pontját, miközben Bosznia-Hercegovina értékes ponttal távozott Torontóból. Ahogy a másik két társházigazdánál, úgy az Egyesült Államok első mérkőzését is nagyszabású megnyitó előzte meg, amelyen Katy Perry volt a legnagyobb sztár. A hazai csapat azonban nem csak a színpadon, hanem a pályán is gondoskodott a szórakoztatásról. Az amerikaiak már a 7. percben vezetést szereztek egy öngóllal, a hazaiak ezután is fölényben futballoztak, és Florian Balugon előbb egy les miatt elvett gólig, majd egy szabályos találatig jutott. A csatára félidő vége előtt ismét eredményes volt, így 2 gólos előnnyel vonulhattak szünetre az amerikaiak. A második játék részben visszavettek a tempóból az amerikaiak, Paraguay pedig kiegyenlítettebbé tette a játékot, és a hajrához közeledve szépíteni is tudott. Az izgalmakat azonban a csereként beállt Giovanni Reina zárta le, aki a hosszabbítás utolsó pillanataiban külsővel tekert látványos gólt a paraguayi kapuba. Az Egyesült Államok így 4-1-es győzelemmel kezdte meg a világbajnokságot, és magabiztos játékával azonnal jelezte, hogy hazai pályán komoly céljai vannak a tornán.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Sportrádió.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divat Áruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
5: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
4: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
5: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi Laza. Vedd könnyedén.
3: Start Rádió.
0: Hú, de laza.

0: Rádió, a Napiloz indul, a fedélzeten. A következő két órában rádiózhatunk. Ma is együtt hozom a délelőtt utolsó két órájának a lazítását, jó zeneit és érdekes információit. Üdv a fedélzeten!
1: Sok a szere! Stortrál!

0: Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Rádió. Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a 033-as üveges Summersbee csak 349 forint, a 025-ös Hell csak 215 forint, a 02-es Royal Vodka 1099 forint, míg a 850 ml-es Medó őszi barack befőtt mindössze 625 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
5: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
6: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
7: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
9: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

0: sok zene és még több a Start Rádión, a Napilazaszon. A jó zenék mellett itt vannak az érdekességek ma is velünk a Napilazában. Például nézzük, hogy mi történt a mai napon. 1231 eme napján Szent Antal a gyermekek védőszentjének, a háziállatok patrónusának napját tartották meg első alkalommal, és azóta minden évben itt ez a jeles évforduló. 1869 eme napján pedig megszületett Poldini Ede, zeneszerző és zongoraművész, illetve 1899 mai napi szülöttje Péri László szobrász, festő, építész. Ezek voltak a mai nap érdekesebb feljegyzései.
1: Napi Laza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól, és az első óránk lassan pedig a végéhez ér. A mai névnaposaink az Antalok és az Anettek, rájuk gondoljunk mindenféleképpen, én pedig hozom a következő óra jó zenei válogatását is a folytatásban is itt a napi laza.
1: Sok a zene,
2: sok a zene, és még több.
1: Start Rádió.

0: Sok és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Sok.

0: zene, és még több a Start Rádión a Napilaza szól, eddig sem volt hiánya jó hangulatból és jó zenékből, és ebben az órában sem lesz, ígérem, hozom a jó dalokat a továbbiakban is, és néhány érdekességet és fontos dolgot az egészségünk jegyében is, majd rádiózzunk együtt ma is.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: és még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A társházigazda Kanada történelmi pontszerzéssel kezdte a világbajnokságot. A B csoport nyitó mérkőzésén a bosnyákok Sasa Lukic fejesével szereztek vezetést az első félidőben, de a juharlevelesek végig nagy nyomás alatt tartották ellenfelüket. A hajrában a cserekénő beállt Szaj Lőrin lövése megpattant egy védőn, és a hálóban kötött ki, így Kanada 1-1-es döntetlennel megszerezte története első világbajnoki pontját, miközben Bosznia-Hercegovina értékes ponttal távozott Torontóból. Ahogy a másik két társházigazdánál, úgy az Egyesült Államok első mérkőzését is nagyszabású megnyitó előzte meg, amelyen Katy Perry volt a legnagyobb sztár. A hazai csapat azonban nem csak a színpadon, hanem a pályán is gondoskodott a szórakoztatásról. Az amerikaiak már a 7. percben vezetést szereztek egy öngóllal, a hazaiak ezután is fölényben futballoztak, és Florian Balogun előbb egy les miatt elvett gólig, majd egy szabályos találatig jutott. A csatár a félidő vége előtt ismét eredményes volt, így két gólos előnnyel vonulhattak szünetre az amerikaiak. A második játék részben visszavettek a tempóból az amerikaiak, Paraguay pedig kiegyenlítettebbé tette a játékot, és a hajrához közeledve szépíteni is tudott. Az izgalmakat azonban a csereként beállt Giovanni Reina zárta le, aki a hosszabbítás utolsó pillanataiban külsővel tekert látványos gólt a paraguayi kapuba. Az Egyesült Államok így 4-1-es győzelemmel kezdte meg a világbajnokságot, és magabiztos játékával azonnal jelezte, hogy hazai pályán komoly céljai vannak a tornán.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Startrádió.

Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Itt van néhány gondolat az egészségmegőrzés jegyében. A szakemberek szerint a lakóhelyiségekben előforduló allergének közül a házi poratka okoz leginkább légúti allergiás tüneteket. Ezek legtöbbször ugyanolyanok, mint a szénanátha tünetei, de valakinél aszmát, csalánkiütést és egyéb bőrtüneteket okoznak. Sokszor a poratkát túlélését segíti a lakások tülfűtése és a levegő magas nedvességtartalma. Az emberből lehulló napi körülbelül 1-2 g hámsejt pedig akár 1 millió poratka táplálékát is biztosíthatja egy napra. Ezek az ízelt lábak nem bírják a szélsőséges körülményeket, ezért hasznos tipp lehet az ágyneműk 60 fokon történő mosása, vagy a téli mínuszokban a szabadba teregetés. Ez most ez utóbbi nagyon nem fog összejönni. Ezen kívül viszont nagyon fontos a rendszeres takarítás, hogy minimalizáljuk az allergia kialakulásának esélyét, és javítsuk az életminőséget a hétköznapokban. Startra!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz.
3: Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene.
8: Sok a szene.
0: És még több.
8: Start Rádió.

és még több a Start Rádión a Napi Lazasszól. Ennek értünk a végéhez ma. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt, további szép napot kívánok, és kellemes délutánt!

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. június 13-a szombat déli 12 óra van. Robotprogramozó házi bajnokságot tartottak az ötves iskolában. 5 évvel meghosszabbították a Kacsástó haszonbérleti szerződését. Zenés áhítattal közösségi programokkal készült Tóth Komlós június 14-én. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai közgyűlés összesen 1.150.000 forint támogatást ítélt meg 4 civil szervezet számára. A döntés a testület legutóbbi ülésén született meg. Nagy Ferenc alpolgármester javaslatára 100.000 forint, Opauszki Zoltán tanácsnok indítványára pedig 200.000 forint jut az alapítvány a korszerűbb oktatásért számára, amely az Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai tagintézményét támogatja. Ugyancsak Opauszki Zoltán kezdeményezésére 200.000 forintot kap a Szivárvány Alapítvány és a Labdarózsa Alapítvány, előbbi a Szegfű Tompa utcai óvodát, utóbbi a Szegfű utca 87-89 szám alatti óvodát segíti. Palánc György önkormányzati képviselő javaslatára 450.000 forint támogatást kap a Dr. Réti Pál Alapítvány, amelyet működési költségekre és eszközbeszerzésre fordíthat. Házi robot programozó bajnokságot rendeztek az Ötvös József Katolikus Általános Iskolában, ahol a Lego robotok iránt érdeklődő diákok játékos, mégis komoly szakmai kihívásokkal teli versenyen mutathatták meg tudásukat. A programot a Németh Imre Alapítvány szervezte Orosházán, az esemény pedig vidám hangulatban zajlott. A versenyzők Lego Spike robotokkal teljesítették az előre kijelölt akadálypályát, miközben különböző feladatokat oldottak meg. A szervezők beszámolója szerint a gyerekek nagy kreativitásról, kitartásról és kiváló programozási ismeretekről tettek tanúbizonyságot. A lebonyolítást a Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Technikum szoftverfejlesztő és tesztelő szakos tanulói segítették bíróként. Nem csak a pontozásban és a feladatok felügyeletében működtek közre, hanem szakmai tapasztalataikkal is támogatták a fiatal versenyzőket. Többen közülük hazai és nemzetközi robotika versenyeken is eredményesen szerepeltek, így hiteles segítséget nyújtott. A házi bajnokság győztese Rózsa Tünde 5. osztályos tanuló lett, a verseny végén minden induló ajándékot kapott. A Németh Imre Alapítvány támogatásának köszönhetően egy-egy Lego kreátor robot készletet vehettek át. A szurkolók sem maradtak program nélkül, részt vehettek a robottánc játékban az EV3-as robotokkal, majd a versenyzők saját programozott Lego Spike robotjaikkal mutatták be a látványos táncprodukciókat.

0: A békéscsabai közgyűlés döntött a népszerű jaminai bányató a Kacsástó jövőjéről. A területet eddig a Kacsástó Sporthorgász Egyesület kezelte, ám a szervezet 10 évre szóló szerződése lejárt. A mintegy 3 hektáros tó és az azt körülölelő nagyjából 1 hektáros terület üzemeltetését 2016-ban kapta meg az egyesület. A közgyűlés elé került előterjesztés szerint a horgászok minden vállalt kötelezettségüket teljesítettek, rendszeresen gondozzák a tavat és környezetét, 150 fát ültettek, filagóriákat és tűzrakóhelyeket alakítottak ki, fedett társalgókat és mobil illemhelyeket helyeztek ki. Az egyesület a közelmúltban kereste meg az önkormányzatot lejáró szerződése miatt. A közgyűlés élve a jogszabályatta lehetőséggel úgy határozott, hogy a Kacsástóra vonatkozó haszonbérleti megállapodást további 5 évvel meghosszabbítja, így az 2031. június 9-ig marad érvényben. A Holdkörös partján idén is a közkedvelt darabok és számos újdonság várja a közönséget. Június 14 és augusztus 24 között új évaddal jelentkezik a Szarvasi Víziszínház, amely igazi műfaj kavalkádot ígér. A 2026-os programot bemutató sajtótájékoztatón Szarvas polgármestere Hodálik Pál arról beszélt, minden évben igyekeznek a színház környezetét is úgy alakítani, hogy örömet szerezzenek a látogatóknak. Idén a korábbi zöld borítású növényzetet újították meg, a színpadhoz vezető sétány mellé pedig olyan évelő növényeket telepítettek, amely különböző figurákat formáz. A Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója Fekete Péter kiemelte, hogy jó érzés számára visszatérni Szarvasra, mert a város kulturális hangulata a fellépő társulatokra is átragad. Elmondta, hogy bár a nyári szezon még el sem kezdődött, a jegyek háromnegyede már elkelt. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a szarvasi lakosok 20%-os kedvezménnyel vethetik meg a belépőket, miközben évente mintegy 10 000 látogató érkezik a városba egy-egy előadás miatt. Bejelentette, hogy idén is érkezik a Fővárosi Nagycirkusz és a Kazanyi Állami Cirkusz közös produkciója a Mirázs, és folytatják azt a hagyományt is, hogy az előadás előtti napon ingyenes, nyilvános főpróbát tartanak. A Vízi Színház Nonprofit Kft. Ügyvezetője dr. Szabó Károlyné hangsúlyozta, az évad összeállításánál most is figyelembe vették a közönség igényeit. Főként könnyed, szórakoztató, ugyanakkor minőségi darabok kerültek a programba. Hozzátette, hogy a műfaji sokszínűség továbbra is megmarad, hiszen a könnyed előadások mellett komolyabb, tartalmasabb produkciók is szerepelnek a repertoárban. Az ingyenes programok között idén is lesznek verses és zenés estek, valamint a Dériné program keretében 3 ingyenes előadás is várja majd a közönséget. A gyermekelőadások szintén fontos részét képzik a kínálatnak. Kiemelte továbbá, hogy Pindrok Csaba ismét Szarvasra érkezik, ezúttal a Házas Párbajok című interaktív házastársi történettel. Június 14-én különleges zenei és lelki élmény várja az érdeklődőket a Tótkomlósi Evangélikus templomban. Az esti zenés elhitaton fellép Szekeres Tamás, az Omega egykori gitárosa, aki a legendás zenekar dalait idézi meg. A programban közreműködik a Békés Csabai Evangélikus Vegyeskar is. Az eseményre a Kutyai Dániel és Spisák Attila lelkészek beszéltek a Hit.tv művészbejáró című műsorában. A lelkészek felidézték, hogy a rendszerváltás után az egyház számos épületet kapott vissza, elindult a szeretetszolgálat és a diakóniai munka, megalakult az evangélikus óvoda, felépült egy bentlakásos szeretet otthon, és létrejött egy alapszolgáltatás is, amely az idősek ellátását biztosítja. Emellett működik egy speciális nappali ellátás szenvedélybetegek számára. A gyülekezet folyamatosan fejlődik, már 2 támogatott lakhatási formát is működtetnek, és jelenleg is épül 2 új ház, ahol további 6-6 férfi kap majd otthont. A lelkészek hangsúlyozták, hogy a mostani esti programmal kifejezetten a szélesebb közönséget szeretnék megszólítani. Úgy fogalmaztak, hogy sokan szerették és szeretik az Omegát, ezért bíznak benne, hogy a zenekar dalainak üzenete sokakat vonz majd a templomba. A vendégeket ezúttal is Isten igéjével köszöntik, ahogy tették azt a korábbi bagosi koncerten is. A rendezvény jó alkalom lehet arra, hogy olyanok is ellátogassanak Tótkomlósra, akik ritkán járnak a településen vagy a templomban. A koncert mellett több kísérő program is várja az érdeklődőket. érdeklődőket. A Luther udvarban ismét megnyílik a Luther Café, ahol a helyi fiatalok által készített süteményekkel kínálják a vendégeket, miközben tematikus beszélgetéseket tartanak. Aki szeretné, bekapcsolódhat, aki pedig csak együtt szeretne lenni másokkal, arra is lehetőség nyílik. A helyszín pincéjében működik a gyülekezet szabaduló szobája, amely ezúttal a templom és az épület rejtelmeit mutatja be. A lelkészek felidézték azt is, hogy tavaly a műemlékvédelmi szakemberekkel folytatott beszélgetés során arra biztatták őket, hogy érdemes akár kisebb részletekben is elkezdeni a templom felújítását, mert így idővel teljes egészében megvalósulhat. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom.
5: Jé,
6: de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kezdődik kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Géci Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Így szól legelső kérésünk. Sziasztok! A legjobb barátnőmnek, Katának szeretnék küldeni egy dalt, már több mint 20 éve barátok vagyunk, és nélküle nem lenne ilyen színes az életem. Köszönöm, hogy vagy nekem. Puszi, Eszter.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a 033-as üveges Summersby csak 349 forint, a 025-ös Hell csak 215 forint, a 02-es Royal Vodka 1099 forint, míg a 850 ml-es Medó őszi barack befőtt mindössze 625 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
6: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
7: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
8: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
1: Reklámot hallottak!

Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánságműsorunkat hallják. Üzeni, dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Anna kérésével megyünk most tovább. Jó napot, Anna vagyok Békés Csabáról. Szeretnék kérni egy dalt a szüleimnek, akik ma ünneplik a házassági évfordulójukat. Nagyon szeretem őket. Köszi, Anna. Anna, én köszönöm a kérést, a szüleidnek pedig sok boldogságot kívánunk és gratulálunk.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk most el. Az utolsó kérésünk az így szól. Sziasztok, szeretném feldobni legjobb barátnőm kedvét, Vikit, egy vidám dallal. Üzenem neki, hogy fel a fejjel. Köszi, Zsófi.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie.
5: Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Start Rádió. Hírd te is dalt a startradio.hu-n.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió. Start Rádió.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is, még több. És ma június 13-a szombat van. Ne felejtsék el felköszönteni Antal és Anett nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Balázsovics Edit, Jászai Mari díjas magyar színésznő, de ma ünnepel Chris Evans, amerikai színész, és szintén ma ünnepel Mary Kate Olsen és Ashley Olsen, amerikai színésznőikrek. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz? Sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Sokat zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.
5: Sokat nem?
0: Sokat
1: nem.
0: Még több.
1: Tart Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Sok a szeret. És még több.
10: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Vasárnap gyakran zavarják majd fellük a napsütést, és egy hideg front hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre az északkeleti tájakon van kiletes. Sokfelé lesz élénk erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél. Holnap kora reggelre 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Sok a szere? Start Rádió.
2: És még több.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több. Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. Az Egyesült Államok magabiztos 4-1-es győzelemmel kezdte a hazai rendezésű világbajnokságot Paraguay ellen. Az amerikaiak már az első fél időben 3 gólos előnyre tettek szert. Balogun 2 találattal a torna első duplázója lett. A dél-amerikaiak a hajrában szépítettek, de Reina a hosszabbításban szerzett góllal beállította a 4-1-es végeredményt. Kanada története első világbajnoki pontját szerezte meg, miután 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával a Torontóban. A bosnyákok Lukics fejesével szereztek vezetést, a hazaiak pedig végig nagy fölényben futballoztak. Az egyenlítő gólt a csereként beállt Larin szerezte a 78. percben, így a juharlevelesek történetük során először szereztek pontot világbajnoki mérkőzésen. Az angol válogatott világbajnoki felkészülését kellemetlen incidens zavarta meg az Egyesült Államokban. Ismeretlen elkövetők több labdát és a játékosok által használt stoplis cipőket loptak el a csapat felszereléséből. A rendőrség 2 gyanúsítottat már őrizetbe vett, az eltűnt eszközök egy része azonban még nem került elő. Thomas Tuchel csapat a szerdán Horvátország ellen kezdi meg a szereplését a világbajnokságon. A labdarúgó világbajnokságok történetének eddigi legeredményesebb gólszerzője Miroslav Klose arra számít, hogy a mostani tornán megdőlhet a 16 gólos rekordja. A német legenda szerint a bővített mezőny és a több mérkőzés jelentősen növeli a csatárok lehetőségeit. Klose elárulta, hogy nem bánná, ha a rekordot Lionel Messi döntené meg, aki jelenleg 13 világbajnoki találatnál jár, míg Mbappé 12 gólt szerzett a tornák történetében.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
4: Start Rádió!

0: Apostolt Rádió, sok zene is még több. És ma június 13-a szombat van, ma van Szent Antal, a gyermekek védőszentjének, háziállatok patrónusának napja, de ma van a férjósló, szerelemvarázsló nap. A lány éjszaka a tükörben állítólag megláthatja a jövendőbeliét. És ma van a magyar feltalálók napja is. 2009 óta az első magyar Nobel-díjas Szent Györgyi Albert biokémikus 1941-ben ezen a napon bejelentett C-vitamin találmányának emlékére. És hogy egy érdekességet is említsek a mai napból, például 104 évvel ezelőtt ezen a napon Charlie Osborne csuklani kezdett, és csak 69 év múlva múlt el neki. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Sok az.

0: és még több.
1: Start Rádió.
0: Sok zene és még több. Start Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene is még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A remény az ember lelkének szárnya. Ha van, repülni tud. Ha nincs, csak vonszolja magát. További kellemes hétvégét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem.
3: És még több.
0: És még több.
4: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
3: Startrádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphat. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
1: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
1: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
1: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
1: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
1: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
1: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
4: Internetix.
1: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
5: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat.
6: Tart Rádió.

János Tartó 98.4-en, ahol sok a zene és még több, és most jön egy hír, amit még a 12 ezredik generációs unokád is visszahallgathat. Képzeljük el, 10 000 év múlva a jövő régészei ásnak, ásogatnak, és nem agyaktáblát találnak, hanem egy üveglapot. Rajta az adatainkkal. Igen, még a macskás fotókkal együtt. Egy frissen bemutatott fejlesztés ugyanis megoldhatja az adattárolás egyik legnagyobb problémáját, hogy hogyan őrizzük meg az információt nagyon-nagyon hosszú ideig. Mert lássuk be, a papír elrohad, a mágnes szalag törlődik, a merevlemez beadja a kulcsot, a CD-t pedig elég egyszer megkarcolni vagy megmosni, és már is annyi a családi nyaralásnak. Az új technológia viszont 2 mm vastag boroszilikát üvegbe írja bele az adatot lézerekkel, nem pixelekben, hanem úgynevezett voxelokban, vagyis háromdimenziós pontokban. Sőt, még a fény színe is számít, így 4 dimenzióban tárolják az infót. Egy tenyérnyi üveglap majdnem 5 terabájtot tud eltárolni, ez nagyjából 2 millió könyv, vagy 5000 HD film, és ami a legdurvább, akár 10 000 évig is olvasható marad. Ráadásul az alapanyag nem valami science fiction kristály, hanem ugyanaz a hőálló üveg, amiből a mérőpoharad vagy a sütődablaka is készül. Strapabíró, olcsó, és ha egyszer ráírták az adatot, nem igényel folyamatos áramot, mint a szerverparkok. Szóval lehet, hogy a jövőben nem felhőben tároljuk az emlékeinket, hanem befőttes üvegben.

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több. Start Rádió. Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Hogyha unod a lépcsőzést a negyedikre, akkor kapaszkodj meg a korlátba, mert Kínában most egy egész várost vagy városrészt raktak tele mozgó lépcsővel. A helyszín Chongqing, ahol cirka 32 millió ember él dombok, hegyek és folyók közt, gyakorlatilag egy gigantikus hullámvasút-szerű agglomerációban. A gyaloglás itt nem séta, hanem expedíció. A város egyik részén, Wushangban most átadtak egy brutális rendszert. 21 mozgó lépcső, 8 lift, 4 mozgójárda közel 1 kilométer hosszan. A cél pedig az, hogy leküzdjenek 242 méter szintkülönbséget, ami nagyjából egy 80 emeletes ház magasság, az tényleg nem kicsi. Ami korábban egy órás hegymenet volt, az most nagyjából 20 perc laza suhanás. Olyan, mint hogy a város azt mondaná, hogy ne sétálj, inkább gurulj. A tesztüzem már megy, a jegyára átszámítva körülbelül 140 forint. Ennyien nálunk talán egy kiflit kapsz, ott konkrétan felvisznek a hegyre. És ez még nem minden, Kínában már működik egy másik kültéri mozgólépcső rendszer is, ami több mint 1 kilométer hosszú és 88 emeletnyi szintet győz le. Gyakorlatilag egy szabadtéri liftélmény, csak éppen panorámával.

0: és még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megdöbbentő eredményeket közölt a hazai családtámogatási rendszer hatásairól a GKI. Az elemzés szerint ugyanis a juttatások szerkezete jövedelmileg kettészakította az országot. Míg a két és több gyermekes családok reáljövedelme 2010 óta 68 és 108% között

Ennek mellett a fix összegű családi pótlék és a gyes jelentősen veszített az értékéből, így a leginkább rászoruló rétegek maradtak ki a jóléti növekedésből. Már élesben működik a Fidesz által létrehozott jogsegélyszolgálat a Védvonal, amelynél az elmúlt alig két hétben már 60-nál is több esetben intézkedtek a munkatársak. A szervezet tájékoztatása szerint az eddigi bejelentések jelentős része internetes uszításról, sértegetésről és fenyegetésről szól, amelyek kapcsán a szakmai csapat a jogi beadványok megfogalmazásában is segítséget nyújt az érintetteknek. A beérkező megkeresések másik nagy körét a kormányzati és közigazgatási szektorban megkezdett elbocsátások és tisztogatások áldozatait teszik ki, akik leginkább a felmondás közlésének körülményeit, illetve a jogviszonyváltozásokkal kapcsolatos munkavállalói jogok sérelmét kifogásolják. A jövő

0: Posztot több mint két évtizeden át betöltő Györfi Pál a jövőben is a mentőszolgálat állományában marad, és kommunikációs területen folytatja munkáját.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel. Ez a Start a 98.4-en. A Recki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön az Inexis. Itt lesz a Pápa Panama Wedding, és hallhatjuk a Rökshop egy-egy dalát is. Kellemes délutánt, jó hétvégét a Starton a Pet Shop Boys-szal. Kezdjük ezt az órát itt a What Have I Done to Deserve This?

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. Az Egyesült Államok magabiztos 4-1-es győzelemmel kezdte a hazai rendezésű világbajnokságot Paraguay ellen. Az amerikaiak már az első fél időben 3 gólos előnyre tettek szert. Balogun 2 találattal a torna első duplázója lett. A dél-amerikaiak a hajrában szépítettek, de Reina a hosszabbításban szerzett góllal beállította a 4-1-es végeredményt. Kanada története első világbajnoki pontját szerezte meg, miután 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával a Torontóban. A bosnyákok Lukics fejesével szereztek vezetést, a hazaiak pedig végig nagy fölényben futballoztak. Az egyenlítő gólt a csereként beállt Larin szerezte a 78. percben, így a juharlevelesek történetük során először szereztek pontot világbajnoki mérkőzésen. Az angol válogatott világbajnoki felkészülését kellemetlen incidens zavarta meg az Egyesült Államokban. Ismeretlen elkövetők több labdát és a játékosok által használt stoplis cipőket loptak el a csapat felszereléséből. A rendőrség 2 gyanúsítottat már őrizetbe vett, az eltűnt eszközök egy része azonban még nem került elő. Thomas Tuchel csapat a szerdán Horvátország ellen kezdi meg a szereplését a világbajnokságon. A labdarúgó világbajnokságok történetének eddigi legeredményesebb gólszerzője Miroslav Klose arra számít, hogy a mostani tornán megdőlhet a 16 gólos rekordja. A német legenda szerint a bővített mezőny és a több mérkőzés jelentősen növeli a csatárok lehetőségeit. Klose elárulta, hogy nem bánná, ha a rekordot Lionel Messi döntené meg, aki jelenleg 13 világbajnoki találatnál jár, míg Mbappé 12 gólt szerzett a tornák történetében.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
4: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex. Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex. Csapjon le a bomba jó árakra.
3: Te mit csinálsz hétvégén?
4: Térkövet nézek.
3: Aha. És hol?
4: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
5: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
6: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Van valaki, aki megállás nélkül lesétált 100 kilométert. Ez nem egy ultramaratonista, hanem nem fogod elhinni, egy robot. A kínai Szocsú városából indult útnak egy cég A2 nevű emberszabású gépe, és célba is ért Sánkháj városában. A táv hivatalosan 106 km és 286 méter. Guinness rekord, kérem szépen, a kihívást a Guinness World Records hitelesítette, és a robot egyszer sem kapcsolt ki, még akkor is működött, amikor akkumulátort cseréltek benne, tartalék energiáról tolta tovább. Hát mondjuk, hogyha mi is kapnánk új aksicsét, a közben lehet, hogy mi is vidámabban mennénk tovább. Na mindegy, az A2 5 hónapokig edzették, több száz munkaórán át volt, 24 órás tesztje, közel 40 fokban is élő közvetítéssel, gyakorlatilag keményebben készült, mint egy olimpikon. És gondolj bele, sötét utcák, járókelők, egyenletlen talaj, szintkülönbségek, és ez a vasember csak ment és ment. Megállás nélkül nincs vízhólyag, nincs, mikor érünk már oda, nincs pihenő a benzinkútnál. Ez van, úgy néz ki, hogy a robotok lehagytak minket, nem csak válaszadásban, de sétában is.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
7: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
7: Start Rádió.

Házas tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Ha te is olyan típus vagy, hogy azt szoktad mondani, hogy ez biztos jó lesz valamire, akkor ez a sztori neked szól. Képzeld el, 2007-ben a nagy tech guru Steve Jobs kiáll San Franciscóban és megmutatja a világnak az első okos telefont. Nincsenek gombok, csak érintő képernyő, az emberek megnéznek, mint akik most látták meg a jövőt. 499 meg 599 dollárért lehetett hazavinni, attól függően, hogy mennyi fért rá, 4 vagy 8 gigabájt. Ma már egy fotó lassan több helyet foglal. Na de, jön Karen, a kozmetikai tetováló művész, aki kap egy ilyen 8 gigás csodát ajánlani. És mit csinál? Semmit. Nem bontja ki, nem kapcsolja be, nem szelfizik vele, bedobja a fiókba. Ott pihen, hánykolódik, mint egy technológiai csipke rózsika, aztán telnek az évek, és a poros kis dobozból aranytojástól jó tyúk lesz. Árverésre kerül, először 30 ezer dollár körül jár a licit, aztán valaki azt mondja, duplázok, és 63.356 dollár 40 cent, azaz több mint 22 millió forintért kelt el egy bontatlan 2007-es mobiltelefon. Na, este átnézem a fiókom, hát van benne egy bontatlan MP3 lejátszó, szóval.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elképesztő fordulat az önkormányzati adóztatásban, hiszen a kormány a társadalmi egyeztetés határidejét sem várta meg a települések új sarcolásáról szóló döntéssel. Megjelent a magyar közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete az idei évre vonatkozó iparűzési adó többlet befizetési kötelezettségekről. A jogszabály szerint a fővárosnak, a budapesti kerületeknek és a megyei jogú városoknak idén nem kell fizetniük szemben a tavalyi milliárdos elvonásokkal. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek

írta elő a fizetési kötelezettséget június 30-áig. A legnagyobb összeget 787 millió forintot Kazincz Barcikának kell törlesztenie. Hivatalossá vált Magyar Péter európai parlamenti képviselői mandátumának sorsa, miután az Európai Néppárt képviselőcsoportja tagjává választotta a Tisza párt két új politikusát. Bogdán Csaba a miniszterelnök helyét veszi át az EP alkotmányügyi bizottságában, míg a delegáció másik új tagja Weiss Viktor Tarzs Zoltán helyére ülve a kulturális és oktatási bizottságba. A héttagú Magyar Néppárti frakciót erősítő Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett orvostudományi doktori fokozattal is rendelkezik, míg Weiss Viktor a London

0: januári kezelésére a kormányülésen 3,4 milliárd forintos rendkívüli forrás biztosításáról döntöttek a klímák javítására és karbantartására. A rekonstrukciós program idei megvalósításához szükséges kormány határozat egyébként már meg is született.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok, nem sokára jön a Course és a Right Time. Itt lesz majd a Jonas Brothers, a Groove Armada és az Aerosmith egy-egy dala is. Kellemes délutánt, jó hétvégét a Starton Belinda Carlisle-lal. Folytatjuk itt a Heaven is a Place on Earth.

0: Kukac.rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. A délutáni magazin.
3: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphat. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66-333-333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Azt írja a firstclass.hu, hogy Kína Kuchou tartományának fővárosában, Kuyang üzleti negyedében áll egy 121 méter magas felhőkarcoló. És hogyha még ez nem lenne elég feltűnő, a 108. méterről konkrétan vízesés zúdul alá az oldalán. Nem egy csöpögő eres csatornáról beszélünk, hanem a világ legnagyobb mesterséges vízeséséről. Négy brutálisan erős 185 kilowattos szivattyú tolja fel a vizet, és óránként több 10 000 forintnyi áramot teszik meg a rendszer. Szóval ezt nem kapcsolják be csak úgy, hogyha unatkoznak egy kicsit. A víz egy 4 szint magas tartályban gyűlik össze, eső vízből és az épület tisztított szennyvízéből. Az egész inkább egyébként erődemonstráció, mint praktikus megoldás, olyan, mint hogyha valaki azt mondta volna, hogy oké, van egy felhőkarcolónk, de mi lenne, ha még a Niagara hangulat is jönne hozzá. Egy biztos, ha ott sétálsz alatta, az esernyő nem árt.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Start Rádió.

Házas tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Történelmet írt két magyar finomság. Hivatalosan is Hungarikum lett a tepertős pogácsa és a becsési savanyú káposzta, ezzel pedig kereken 100-ra nőtt a hungarikumok száma. A bejelentést az Agrárminisztérium tette közzé, Nagy István miniszter pedig meg is indokolta, ezek az ételek nem csak finomak, hanem a magyar identitás részei is. A tepertős pogácsa a magyar sós sütemények királynője. Ott van lakodalomban, foci meccsen, nagymama konyhájában, és persze ott, ahol csak egyet eszem, aztán lesz belőle 15. A becsési savanyú káposzta pedig generációkon át öröklődő sváb recept alapján készül, tele C-vitaminnal, karakterrel és azzal a bizonyos csípős, savanykás boldogsággal. Nincs rendes töltött káposzta nélküle, és ha már értékek, a magyar értéktár is bővült, immár 164 nemzeti kincs szerepel benne. Például bekerült az Ulti kártyajáték és a legendás magyar csodakanca kincsem is, aki veretlen maradt a pályán. Szóval mostantól hivatalos, amikor pogácsát majszolunk savanyú káposztával, épp egy darabka a nemzeti örökséget fogyasztunk.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem.
3: Még több.
0: És még több.
3: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Szombat este és vasárnap hajnalban 4 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság csoportköre. Magyar idő szerint 21 órakor a Katar-Svájc találkozóval indul a program, majd éjfélkor Brazília-Marokkó ellen lép pályára. Hajnal 3 órakor Haiti és Skócia következik, reggel 6-kor pedig Ausztrália és Törökország zárja az éjszakai műsort. A Katar-Svájc meccs a B csoportban különösen fontos lehet, mert a svájci válogatott a csoport egyik legerősebb csapatának számít. Svájc az elmúlt világbajnokságokon rendre stabil, szervezett futballt mutatott, és most is azzal a céllal érkezett, hogy tovább jusson a csoportból. Katar számára ezzel szemben már az első mérkőzésen nagy kérdés, hogy fel tudja-e venni a tempót az európai ellenféllel szemben. Éjfélkor jön a program legnagyobb érdeklődéssel vált mérkőzése, Brazília-Marokkó. A brazil válogatott minden tornán kiemelt figyelmet kap, most is a végső győzelemre esélyes csapatok között tartják számon. Marokkó ugyanakkor nem feltartott kézzel érkezik. Az afrikai válogatott az elmúlt években bebizonyította, hogy fegyelmezett védekezéssel és gyors támadásokkal a legerősebb ellenfeleknek is képes kellemetlen perceket okozni. A hajnal 3 órás mérkőzésen Haiti és Skócia találkozik. Skócia számára ez nagy visszatérés a világbajnokság színpadára, ezért különösen fontos lenne a jó kezdés. Haiti esélyei papíron szerényebbek, de egy nyitó meccsen sokszor éppen az dönt, melyik csapat tud higgadtabban futballozni az első percektől. Reggel 6 órától Ausztrália és Törökország játszik. Az ausztrálok rutinos VB résztvevőként általában kemény, fizikális futballt hoznak, Törökország pedig hosszú kihagyás után tér vissza a világbajnokságra. Ez a találkozó mindkét válogatott számára fontos lépés lehet a továbbjutás felé. A labdarúgás szerelmeseire nem akármilyen este és éjszaka vár, este 9 órától reggel 8-ig meccsdömping, az összefoglalókkal természetesen jövünk majd holnap reggel.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat lemond, sokat nézik. Még több.
3: Tart Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Megvan, mi az, ami nélkül ma már szinte nincs magyar vacsora. Ez nem a kenyér, nem a rántott hús, hanem a mobiltelefon. Egy friss felmérés szerint 10-ből csak 3 magyar ül le úgy minden nap vacsorázni a családjával, hogy közben tényleg csak egymásra figyelnek. A többieknél megy a tévé, valaki görget, valaki videót néz, a fiatalabbak pedig simán TikTokoznak két falat között. A kutatást egy magyar-olasz élelmiszeripari cég készítette, és kiderült, a magyarok 54%-a maximum egy napig bírná ki mobil nélkül. Sőt, a 40-es korosztálya leginkább függő, minden negyedikük bevallotta, hogy egy percet sem tudna telefon nélkül tölteni. A közös vacsora pedig közben lehetne a nap legjobb része. 68% szerint az együttlétet jelenti, 10-ből 6 ember szerint igazi kikapcsolódási lehetőség. Ehhez képest minden negyedik asztalnál legalább egy ember a kijelzőt nézi. És most jön a kreatív megoldás, egy kampányban már létezik úgynevezett telórejtő deszka, ide kellene lerakni a mobilokat evés előtt, mint egy modern kenyértartó, csak itt az értesítések maradnak kívül.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

Budapest tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeres. És még több.
3: Start Rádió. Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 170 ezer autós még mindig nem fizette be az idei gépjármű adót, a Nemzeti Adó és Vámhivatal pedig arra figyelmeztet, hogy a mulasztás akár a jármű forgalomból való kivonását is vonhatja maga után. A magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak június 30-áig van lehetőségük arra, hogy indoklás nélkül legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést kérjenek a NAV mobil alkalmazáson keresztül. A likviditási gondokkal küzdő cégek egyedi könnyítést igényelhetnek, aki viszont a határidőig nem rendezi a tartozását és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal és további többletköltségekkel kell számolnia. Napokon belül nyilvánosságra hozza a kormány azt a korábban titkosított kormányhatározatot, amely Magyar Péter miniszterelnök parlamenti bejelentése szerint bizonyítja, hogy az előző Orbán

0: kiemelte, hogy a korábbi kabinet a Vitnyédi bázissal akart megfelelni az uniós migránspaktumnak. Magyar Péter visszautasította az ellenzéki vádakat és leszögezte, hogy a Tisza kormány alatt Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, megvédi a határait és semmilyen bírságot nem fog fizetni. Megdöbbentő eredményeket közölt a hazai családtámogatási rendszer hatásairól a GKI. Az elemzés szerint ugyanis a juttatások szerkezete jövedelmileg ketté szakította az országot. Míg a két és több gyermekes családok reáljövedelme 2010 óta 68 és 108% közötti mértékben emelkedett, addig a gyermektelenek és az egygyermekesek életszínvonala továbbra is az átlag alatt maradt. A kutatás rávilágít, hogy a nagycsaládos fókuszú adókedvezmények mellett a fix összegű családi pótlék és a gyes jelentősen veszített az értékéből, így a leginkább rászoruló rétegek maradtak ki a jóléti növekedésből.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gulöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gulöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Sportrádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere.
8: Start Rádió.
0: És még több.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Szombat este és vasárnap hajnalban 4 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság csoportköre. Magyar idő szerint 21 órakor a Katar-Svájc találkozóval indul a program, majd éjfélkor Brazília-Marokkó ellen lép pályára. Hajnal 3 órakor Haiti és Skócia következik, reggel 6-kor pedig Ausztrália és Törökország zárja az éjszakai műsort. A Katar-Svájc meccs a B csoportban különösen fontos lehet, mert a svájci válogatott a csoport egyik legerősebb csapatának számít. Svájc az elmúlt világbajnokságokon rendre stabil, szervezett futballt mutatott, és most is azzal a céllal érkezett, hogy tovább jusson a csoportból. Katar számára ezzel szemben már az első mérkőzésen nagy kérdés, hogy fel tudja-e venni a tempót az európai ellenféllel szemben. Évfélkor jön a program legnagyobb érdeklődéssel vált mérkőzése, Brazília-Marokkó. A brazil válogatott minden tornán kiemelt figyelmet kap, most is a végső győzelemre esélyes csapatok között tartják számon. Marokkó ugyanakkor nem feltartott kézzel érkezik. Az afrikai válogatott az elmúlt években bebizonyította, hogy fegyelmezett védekezéssel és gyors támadásokkal a legerősebb ellenfeleknek is képes kellemetlen perceket okozni. A hajnal 3 órás mérkőzésen Haiti és Skócia találkozik. Skócia számára ez nagy visszatérés a világbajnokság színpadára, ezért különösen fontos lenne a jó kezdés. Haiti esélyei papíron szerényebbek, de egy nyitó meccsen sokszor éppen az dönt, melyik csapat tud higgadtabban futballozni az első percektől. Reggel 6 órától Ausztrália és Törökország játszik. Az ausztrálok rutinos VB résztvevőként általában kemény, fizikális futballt hoznak, Törökország pedig hosszú kihagyás után tér vissza a világbajnokságra. Ez a találkozó mindkét válogatott számára fontos lépés lehet a továbbjutás felé. A labdarúgás szerelmeseire nem akármilyen este és éjszaka vár, este 9 órától reggel 8-ig meccsdömping, az összefoglalókkal természetesen jövünk majd holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Magyar óra. Magyar óra.
2: Start Rádió.
3: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Hát

0: Kim Bondes.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este harán tört, sűrű magány, szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár.

0: Magyar óra.
1: Startrádió.
2: Nézlek, zuhanok, veled érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Magyar óra. Magyar óra. Start Rádió. Start Rádió.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Magyar óra.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

where the party's at, and you

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. június 13-a szombat déli 12 óra van. Robotprogramozó házi bajnokságot tartottak az ötves iskolában. 5 évvel meghosszabbították a Kacsástó haszonbérleti szerződését. Zenés áhítattal közösségi programokkal készült Tóth Komlós június 14-én. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai közgyűlés összesen 1 millió 150 ezer forint támogatást ítélt meg 4 civil szervezet számára. A döntés a testület legutóbbi ülésén született meg. Nagy Ferenc alpolgármester javaslatára 100 ezer forint, Opauszki Zoltán tanácsnok indítványára pedig 200 ezer forint jut az alapítvány a korszerűbb oktatásért számára, amely az Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai tagintézményét támogatja. Ugyancsak Opauszki Zoltán kezdeményezésére 200-200 ezer forintot kap a Szivárvány Alapítvány és a Labdarózsa Alapítvány, előbbi a Szegfű Tompa utcai óvodát, utóbbi a Szegfű utca 87-89 szám alatti óvodát segíti. Palánc György önkormányzati képviselő javaslatára 450 ezer forint támogatást kap a Dr. Réti Pál Alapítvány, amelyet működési költségekre és eszközbeszerzésre fordíthat. Házi robot programozó bajnokságot rendeztek az Ötvös József Katolikus Általános Iskolában, ahol a Lego robotok iránt érdeklődő diákok játékos, mégis komoly szakmai kihívásokkal teli versenyen mutathatták meg tudásukat. A programot a Németh Imre Alapítvány szervezte Orosházán, az esemény pedig vidám hangulatban zajlott. A versenyzők Lego Spike robot